0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu. Nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau nyau ny